Ez hitőtre, májusnak a kóire, mádatni, mellemsekkel, ugye ad, sős, és van, mondjam, ez a köszön. Köszön, az ugye, akkor is fogó. Én majd állnak, hanem szekelve, kódió, majd itt, amikor bűnök, a mesdakon. A mesdakon, hogy húsa van, a mesdakon. Bönnyisztőre, vagy bönnyisztőre, vagy bönnyisztőre, ellipál a szár, bönnyisztőre, húzva állam, vagy ellipál a szár. Annyi hajáv köszön. Bekesnek az fogva, hittem, hogy én egy szép, hogy tárhagad a márkat, és fogva jön a világon csak. Van szkém az én múna. És a melek mondja, én sem múna, az már baba is. Hát, hogy jön, hogy itt már nem jön, hogy itt jön, oké? Én tiszta kül alapig jön. Alapig csak lesz, én nem áv, a sírek át, hát a nota minu. Ha a parc, meg a mat, és a sírek. Én ott a mellemséget adtam, levem mellemséget, hát szépen jól adtam, milliónzak is a nevet, akkor mi? Már lévő klub. Tényleg dumi zen. Én tfine, hogy én valakval. Láttad, nyílt az fogány. De gondolom, hogy a mesdapot is van lesz. A mesdapot kollekárnak van egy pedig. Antal időszak a napolék. Már, hogy tudom a kezel adsz maga, a kezel is te rá, Iben a jót, amit a limót. Ben, a bár, mások is fogja kérni, amit sem vén, de nem sem szó. Vára, 5 dakot. Szerintem, hogy kásta már limó? Szerintem, hogy kásta már limó? Ott 5 dakot, én, no. Ott van én, ott 5 dakot. Po 5 dakot, po 5 dakot, po 5 dakot, po 5 dakot, a jó mindegy. Badatti sárk, most a bén rácsán. Bibodat sárk. Ani lehol. Szerintem, 5 dakot, kora van limó. Voltik nap 5 dakot, tehát elek mi a bájta, de amik fel, hát amit a bőlek ő is fogó, jót regélim, rápül a festek ő is fogó, hát van, én ott, jöttem úgy sem ezért.